Száj, száj, száj fel magasra, dalom, hódíts meg most a kék eget, jöjj, jöjj, kérlek ne menj el, gyere, hallgass csak az éneket. A Piramis Együttes a magyar rocktörténet olyan zenekara, amely rajongói őrületet váltott ki. 1975-ben alakultak, és rövid időn belül az ország legnépszerűbb bandájává nőtték ki magukat. A budai ifjúsági parkban tízezrek ünnepelték őket, évente több száz koncertet adtak az ország minden szegletében, szabadtéri színpadokon, művelődési házakban, ifjúsági parkokban. A tömeghisztériáról beszélve, a rajongói klubok, az úgynevezett piramis őrsök alakultak, verseket írtak hozzájuk, és a zenekar tagjai sokszor az utcán sem tudtak végigmenni. Slágereik ma is a magyar rockzene legnépszerűbb dalai közé tartoznak. Az előbb hallott Száj fel magasra, a Becsület, a Ha volna két életem, a Kívánj igazi ünnepet és a többi örökzöld ma is rendszeresen felcsendül a rádiókban. Ezután se lesz unalmas a műsor, következik a sokat hallgatott Sose voltál, mindig vagy a Republiktól. Kellemes zene hallgatást kívánok!

megszületni Kellének Likorda György 6 évtizedes pályafutással a háta mögött a magyar tánczene egyik legismertebb előadója. Közel 70 éve áll a reflektorfényben, és még ma is hihetetlenül aktív. Korda nem a színpadon, hanem egy kábelsodró üzemben kezdte a pályáját. Kollégái annyira megszerették a hangját, hogy inkább énekelni hagyták, míg ők dolgoztak. Ekkor döntötte el, hogy a zene lesz az útja. 1990-re elérte a 2 millió eladott példányt, és gyémántlemezzel jutalmazták. Az addig megjelent összes albuma aranylemez lett. Folytassuk tovább a Vigyél el című slágerrel a Hungarotontól Katona Klári éneklésében. Kezdetben a Kék Csillag, majd a Neoton együttes énekese volt, majd 1981-ben Presser Gáborral és Stevanoviti Dusánnal közösen összehozták a Titkaimat. A lemezen gyakorlatilag majdnem minden dal teli találat már a közös magyar zenei emlékezet része lett. Gondoljunk csak a Hello-ra, a most következő Vigyél erre, vagy a Miért ne című dalra.

Következik a tengerpart, a Budafok bentől, majd Csárdás a Kalászbandától. Köszönöm ezúttal is, hogy ezen a délután a Hungarian Frequency-t hallgattátok. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!